Bizonyára páros császlánti kumára pedig tudták pázalágoztatni, tudványos tudományi, az unik vannak a pillanatban felpakadni. Zsáprali terület után Gáprali, tehát a muktatáprali, tehát a bölcsékről,